0: Vaheguru.
1: Stop. Let me do my katha.
0: Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru.

Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru?

Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru. Hi, guru.